nyawmo goto kefere goto jodi wuro wiyetego Bukari jom defte nande bakki mana bi dum biñu sovietique kefere wiyetego Jassi fande jeedi wuro kango Jassi Bun Harris